ma olyan Kristó, takacsúj ma hampió meit a színépus ma. Kujab tetszik, hogy te neki embaramat antott a szép Krisztát. Tehát itt a lakpacsán kérkolyan jössz, aki Senyor Jézus, humarutta ki utatai a károsan, arurasonan, humarutta ki utatai a kustanta. Tehát itt a lakpacsán kérkolyan jössz, aki Asya Senyor, Asya Spari Santo. Amin. Majan, jössz, aki hely öntanítat a kambalatasi. Dios au kija untanitaya takima saranchayanaptitaya